0: Pannon Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Como siempre.

0: Éjjel, nappal, 91,5.
1: A zene Pannon tengere.
2: Pannon Rádió, a te hangod.
3: Hey, Dalmor.

Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod. Hey, Dalma.

0: Akkor és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei
2: a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Hét óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

jó helyen jársz. Panorádió 91.5. What

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
1: Bomax.
3: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024-561-112 www.nordent.rs
0: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Pannon Rádió. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Médiatámogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
0: Programajánló.
4: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
5: Média támogató a Pannon RTV.
6: Hallgass napjaink slágereit
7: és légy tájékozott.
6: Ez a Pannon.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs
0: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki Kevelvár a községben, miután mintegy 3000 hektáron pusztít az erdőtűz a Deliblati homokpusztán. Szerbiában augusztus eleje óta már mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel. A nehezen megközelíthető homokpusztán jelenleg mintegy 300 ember küzd a lángokkal. A környező települések azonban nincsenek veszélyben, közölte Ivica Dacic belügyminiszter. Miközben a Dubovac környéki tüzet már ellenőrzés alá vonták, a Stolovi hegységben továbbra is aktívak a tűzfészkek. A meteorológusok szerint hétfő estig a 35 fokos hőség, a szárazság és a szél miatt rendkívül magas a tűzveszély, javulás csak a kedre várt lehűléssel és csapadékkal érkezhet. Ütemezetten halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál, közölte Magyar Péter. A magyar miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A kormányfő elmondta, megkezdődött a két, egyenként 80 méter hosszú bárka irányított süllyesztése is. A beavatkozás hatására a szivattyú telepnél már 1 centiméterrel emelkedett a vízszint, miközben a Duna főágában továbbra is apad a folyó. Több ember is életét vesztette az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt buszbalesetben. Egy lengyel rendszámú busz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A baleset következtében legalább 10 ember megsérült, többen elhunytak. Az autópálya érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére lezárták. Jelentős torlódások alakultak ki vasárnap reggel a szerb-magyar határ több átkelőjén. A Border Watcher alkalmazás adatai szerint Horgos 2-nél Röszke felé mintegy 2,5 órás a várakozás. Királyhala másodhalomnál, Baj-Mokbácsalmásnál, Kelebia Tompánnál körülbelül 1 órás várakozásról számoltak be az autósok. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson. A Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A dalokat a publikum sokszor együtt énekelte az előadóval, így a tóparton már a koncert első perceiben igazi koncertfesztivál hangulat alakult ki.
0: Sport.
4: Novák Djokovic már a második fordulóban kiesett a Cincinnati tenisztornán. A szerb játékos 3 szetben kapott ki az argentin Thiago Agustin Tirantétól. Miomir Kecmanovic sem jutott be a Cincinnati tenisztorna 3. fordulójába. A szerb teniszező 3 játszmában 6-1, 4-6, 6-3-ra kapott ki az olasz Flavio Cobollitól.
0: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 31 fok van. Folytatódik a napos és meleg idő, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakul.
5: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
7: Bomax.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a zarándoklata hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: 90-es évek legjobb felvételei hétfő esténként a Pannorádióban.
1: Pannorádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
0: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csónakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
2: Bővebb információ
0: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
0: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
5: 11 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki Kevevára községben, miután mindegy 3000 hektáron pusztít az erdőtűz a deliblati homokpusztán. A nehezen megközelíthető helyen jelenleg mintegy 300 ember küzd a lángokkal. A környező települések azonban nincsenek veszélyben, közölte Ivica Dacsics belügyminiszter. Miközben a Dubovac környéki tüzet már ellenőrzés alá vonták, a Stolovi hegységben továbbra is aktívak a tűzfészkek. Szerbiában augusztus elején óta már mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel. 5 órás útlezárást tartanak ma a vajdasági gazdák az Újvidék és Nagybecskerek közötti úton Aradácnál. A tiltakozás a tervek szerint 14 óráig tart. A demonstrációt helyi mezőgazdasági és állattenyésztő egyesületek, valamint aradáci gazdák szervezték. A termelők az ágazat helyzetével, az asszály következményeivel és a gabonafélék alacsony felvásárlási árával elégedetlenek. A szervezők figyelmeztető tiltakozásnak szánják az útlezárást, közölték, amennyiben nem történik jelentős előrelépés a mezőgazdasági termelők problémáinak megoldásában, folytatják a demonstrációkat. Az autósoknak 14 óráig fennakadásokra kell számítaniuk az érintett útszakaszon. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson. A Szent István napi rendezvény sorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a rajongók. A koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönség kedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A dalokat a publikum sokszor együtt énekelte az előadóval, így a tóparton már a koncert első perceiben igazi koncertfesztivál hangulat alakult ki. Hímzés 100 év tükrében. Ezzel a címmel nyílt kiállítás szombat este a magyarkanizsai Dobó Tihamér képtárban. Az Ozorai Árpád Magyar Művelődési Egyesület hímző szakosztályának tárlatán több mint 30 helyi kézimunkázó munkái láthatók, de régi, gondosan megőrzött hímzett tárgyakat is bemutatnak. A kiállítással egyúttal kezdetét vette a Szent István napi és új kenyér ünnep magyarkanizsai programsorozata. Ma a program délelőtt kenyér szenteléssel, délután pedig a Városháza előtti téren gyerekfoglalkozásokkal, vidámparkkal, koncertekkel folytatódik. Az esti órákban lesz a kenyér ünnepélyes megszegése, a kenyérosztás és a polgármester beszéde. Az ünnepségen fellép a magyarországi Király Linda és Dáni Elfi, az esemény pedig a helyi vállalatok által támogatott tűzijátékkal zárul. Ezen a hétvégén minden a lovakról szól Tótfaluban, ahol idén is megszervezték a már hagyományos lovas élménytábort. A programhoz ezúttal több mint 30 vajdossági fiatal csatlakozott, akik testközelből ismerkedhettek meg a lovak világával. Nem csak az állatok körüli teendőkbe kóstolhattak bele, a lovaglás is főszerepet kapott. A lovas programok mellett a szervezők a nap többi részére is számos izgalmas elfoglaltsággal készültek. A gyerekeket íjászat, agyagozás és különböző csapatjátékok várták, így a tartalmas programokból és a közös élményekből sem volt hiány.
5: Időjárás.
7: 32 fok van jelenleg Szabadkán, folytatódik a napos meleg idő, a csúcshőmérséklet 35 fok körül alakulhat.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Jó helyen jársz! Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Programajánló.
3: Huszonöt év egy fergeteges fesztivál, és a világ ismét Szabadkán. Kóstolj bele a nemzetközi ízekbe, fedezd fel a kézműves vásárt, táncolj és élvezd a koncerteket. Napközben vár az Etnopolis forgataga, este a nagy színpadi produkciók, éjszaka pedig a Népkör udvarában folytatódik a buli. Interetno 25, augusztus 20-24. Csekkold a részletes programot a hivatalos Interetno oldalon, kövess minket friss infókért, választ ki a kedvenceidet, vagy egyszerűen csak gyere el és érezd jól magad.
4: Média támogató a Pannon RTV.

0: Catch them, baby.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Reklám.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban? A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos

0: szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós Iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hív minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
1: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldás.

0: Híradó.
1: Augusztus eleje óta 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel Szerbiában. Jól halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál. Palicson rendezték meg a VMS Szent István napi központi ünnepségét, Rúzsa Magdi is fellépett. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Rendkívüli helyzetet hirdettek ki Kevevára községben, miután mintegy 3000 hektáron pusztít az erdőtűz a Deliblati homokpusztán. A nehezen megközelíthető helyen jelenleg mintegy 300 ember küzd a lángokkal. A környező települések azonban nincsenek veszélyben, közölte Ivica Dacic belügyminiszter. Miközben a Dubovac környéki tüzet már ellenőrzés alá vonták, a Stolovi hegységben továbbra is aktívak a tűzfészkek. Szerbiában augusztus eleje óta már mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel. Ütemezetten halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál, közölte Magyar Péter. A magyar miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A kormányfő elmondta, megkezdődött a két, egyenként 80 méter hosszú bárka irányított süllyesztése is. A beavatkozás hatására a szivattyú telepnél már 1 cm-rel emelkedett a vízszint, miközben a Duna főágában továbbra is apad a folyó. Hagyományosan Palicson rendezték meg a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István napi központi ünnepségét. A párt 30. alkalommal szervezte meg az ünnepi rendezvényt. Az eseményen ökumenikus kenyéráldást tartottak, ezt követően pedig ünnepi beszédet mondott dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke. Kasszoli Violetta összeállítása.
2: A VMS Szent István napi központi ünnepsége a Szabadkai Fúvórzenekar vendégváró koncertjével kezdődött a palicsi Bagolyvárnál. Ezután az ünnepi program ökumenikus kenyéráldással folytatódott.
3: Hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
2: 30 éve, 1996. augusztus 20-án szervezte meg először a Vajdasági Magyar Szövetség a Szent István napi ünnepséget Palicson, emlékezett vissza ünnepi beszédében dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke hangsúlyozta, az elmúlt 3 évtizedben sok minden változott, ami viszont állandó, hogy a VMS az egyetlen magyar parlamenti párt Szerbiában. Hozzátette, legutóbb 2022-ben ünnepeltek politikus vendég nélkül, és az idén sem hívtak senkit. Dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, elsősorban egymásra kell számítanunk, hiszen ez az ünnepség nemzeti felelősség. Kiemelte, az idén Palicson kívül 29 településen emlékeztek meg Vajdaságban Szent Istvánról. A VMS elnöke a trianoni békediktátumról is szólt. Hangsúlyozta, több mint 106 esztendő telt el, a vajdasági magyarság élete ez alatt pedig többször gyökeresen átalakult, de megőriztük anyanyelvünket, hitünket, kultúránkat, közösségi emlékezetünket.
5: Ki gondolta volna, tisztelt ünneplő közösség, több mint 100 évvel ezelőtt, hogy a vajdasági magyarság a 21. században is magyar óvodákkal és iskolákkal, saját kulturális intézményekkel, nemzeti tanáccsal, politikai képviselettel, méltóságteljes ünnepekkel lesz életerős közösség. Miért sikerülhetett mégis mindez? Az összefogás és a szívós kitartás miatt. Márton Áron püspök úr 1939-ben a következőképpen fogalmazott, idézem, a saját sorsunkat magunk kovácsoljuk.
2: A jövő kapcsán a VMS elnöke kiemelte, van mire építeni, hiszen az első gazdaságfejlesztési programban több mint 16 ezer projekt valósult meg 189 magyarok által is lakott településen. Dr. Pásztor Bálint a magyar nemzetpolitika kapcsán hangsúlyozta, a külhoni magyar közösségek tiszteletet érdemelnek, hiszen önálló nemzetrészek, saját intézményeik és céljaik vannak. Politikai képviselettel rendelkeznek, amelyek legitimitását a saját közösségének tagjai adják.
5: Magyarország támogatást adhat, partnerként segíthet, hozzájárulhat az intézmények és a programok megerősítéséhez, fenntartásához. A külhoni magyar közösségek felelőssége pedig saját közösségük megszervezése, saját intézményrendszerük kialakítása, saját prioritásainak meghatározása és az egész magyar nemzet erősítése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Belgrád és Budapest is kapcsolatokat, jogi kereteket, együttműködést és támogatást biztosíthat. A közösségi legitimáció forrása azonban kizárólag helyben található. Hogy kit illet a jog és a felelősség a közösség ügyeinek intézéséért, azt esetünkben a vajdasági magyar emberek mondják meg.
2: Választások várnak ránk, emelte ki a VMS elnöke beszédében. Hangsúlyozta, hogy a magyar nemzeti tanácsi választásokon akárhogy is lesz, a magyarok fognak győzni. De fontos, hogy a szerbiai parlamenti választásokon is a magyarok győzzenek.
5: Mikor fognak a magyarok győzni? Amennyiben, ahogy azt Szent István király is mindenek felett állónak tartotta, megőrizzük a közösség politikai önállóságát, azaz lesz továbbra is magyar frakció a szerbiai parlamentben, Belgrádban, és az összefogás és a közösségi támogatás birtokában ott leszünk, ahol oktatásról, nyelvhasználatról, fejlesztésekről, költségvetésről és településeink jövőjéről döntenek. Az önállóan induló Vajdasági Magyar Szövetségre adott szavazatok magyar mandátumokká, a mandátumok pedig tárgyalási erővé és kézzelfogható közösségi eredményekké válnak.
2: A VMS elnöke hozzátette, minél inkább megvalósul az összefogás, annál nagyobb súllyal lehet majd Belgrádban tárgyalni. Az ünnepi beszéd után dr. Pásztor Bálint megszegte az új kenyeret, majd szét is osztotta az egybegyűltek között. A palicsi Szent István napi ünnepség Rúzsa Magdi fellépésével folytatódott. Az ingyenes szabadtéri nagykoncert este 21 órakor kezdődött a Palicsi tó nagyparkjában.
1: Ünnepi hangulatban telt tehát a szombat este Palicson. A Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott nagykoncertet a Palicsi tó melletti parkban. Vajdaság egész területéről érkeztek látogatók. Balázs Andrea beszámolója.
0: A Szent István napi rendezvénysorozat egyik legnagyobb attrakciója Rúzsa Magdi koncertje volt. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt egész Vajdaságból folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Gellér Magdolna Doroszlóról. Volt már Rúzsa Magdi koncert?
4: Nem voltam még koncerten, nagyon szeretem, és jók a számai, de direkt koncerten még nem voltam.
0: Akkor ez az első élmény.
4: Igen, igen.
0: Zentáról is érkeztek rajongók. A fiatalok azt mondják, még egész kicsik voltak, amikor Rúzsa Magdi énekesi pályája elindult, és most alig várják a vele való találkozást. Tesit Mária, Zenta.
6: Sosem gondolkoztam azon, hogy Rúzsa Magdit úgy kövessem, és mégis mindig így megtalált, és emiatt olyan ikonikus, és azért sem volt kérdés, hogy jövünk-e, amikor meghallottuk, hogy van, mert hát Rúzsa Magdi koncert, hát ez az egész gyerekkorunknak az alapja volt.
0: Ausztriából is néhányan kifejezetten a koncert kedvéért tértek haza. Krekus János és Edith Ausztriából.
7: Koncert után mennek haza?
8: Holnap reggel megyünk haza.
9: Igen, de ezért megérte jönni.
0: Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A Palicsi tóparton pedig több ezer ember énekelte együtt a vajdasági származású énekesnővel a legnagyobb slágereket.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
10: Időjárás.
1: Hétfőn is 35 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk, holnap már időnként megnövekedhet a felhőzet, zivatarok is kialakulhatnak.
11: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Reklám.
12: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vitál Naturál konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
7: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
13: Bomax.
14: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
12: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
14: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
12: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor?
3: Ma hozzák a hét napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Vázó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Legalább 12-en vesztették életüket abban a buszbalesetben, amely Magyarországon az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben egy személy életveszélyes, 9 súlyos, 37 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A sofőrt letartóztatták. A szerb kormány 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére, jelentette be Adriana Messarovic, miniszterelnök helyettes gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt vissza nem térítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok elsősorban a mikro- és kisvállalkozásokat, a vállalkozókat, a szövetkezeteket és az egyesületeket célozzák. A támogatások között szerepel a bútor- és fafeldolgozóipar, valamint a kizárólag hazai alapanyagból készült élelmiszerek feldolgozásának támogatása. Továbbá a külföldről hazatérők vállalkozás indítását segítő program is. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak. A termelési kapacitások fejlesztésére, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A csomag része a berendezések és forgóeszközök beszerzését segítő támogatott hitelprogram, illetve a vállalkozói szellem fejlesztését célzó egyesületek támogatása is. A nyilvános felhívások augusztus 17-től, tehát holnaptól, szeptember 8-áig érhetők el. Szerbiában eddig 36.632 sertés pusztult el, vagy voltak kénytelenek leölni az afrikai sertéspest is miatt, közölte Dragan Glamočić, mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter. A betegség jelenleg 7 körzetben, 13 községben és 62 településen van jelen. Összesen 930 fertőzött gazdaságot tartanak nyilván. A miniszter a közmédiának elmondta, az elmúlt egy hétben már csak szórványosan fordultak elő új esetek. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a járványhelyzet miatt továbbra sincs ok az óvatosság feladására. Glamočić kiemelte, hogy az afrikai sertéspest is ellen jelenleg nincs vakcina. A vírus 2019 óta van jelen Szerbiában. Emberre egyébként nem jelent veszélyt. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson, a Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A dalokat a publikum sokszor együtt énekelte az előadóval, így a tóparton már a koncert első perceiben igazi koncertfesztivál hangulat alakult ki.
2: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 33 fok van, folytatódik a napos és meleg idő, és holnap is ilyen időjárásban lesz részünk, bár holnap már elszórtan lehetnek zivatarok is.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4. Yeah!

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugár.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
4: Pannon. Tengernyi zene.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385. 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélytanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpont foglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Legalább

0: 12-en vesztették életüket abban a buszbalesetben, amely Magyarországon az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt. Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap 1 óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben egy személy életveszélyes, 9 súlyos, 37 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A sofőrt letartóztatták. A buszon egyébként medjugorjei zarándoklatról hazatérő lengyelek utaztak. A napraforgó felvásárlási ára a kezdeti 40 dináros szintről már 50 dinár fölé emelkedett áfa nélkül, közölte Dragan Glamočić, szerb mezőgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint a kezdeti ár valóban alacsony volt, a végleges felvásárlási ár azonban csak körülbelül egy hónap múlva alakul ki, és azt elsősorban az ukrajnai és oroszországi piaci folyamatok befolyásolják. Glamočić szerint van még mozgástér az árban, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a minisztérium nem akarja meghatározni a piaci árakat. A miniszter szerint Magyarországon jelenleg 57-58 dinár körül alakul a napraforgó ára, a 60 dinár feletti regionális árak pedig főként a magas olajsav tartalmú fajtákra vonatkoznak. A gazdák 70 dináros minimális árat követelő tiltakozásait Glamočić politikai indítatásúnak nevezte. Rekordévre számít az idegenforgalomban a szerb turisztikai és ifjúsági miniszter. Hüseyin Mémić közölte, hogy a turisták száma az év első felében 6,6%-kal nőtt. Az év első 6 hónapjában több mint 2,1 millió turista érkezett az országba, akik csaknem 6 millió vendégészakát töltöttek el. A belföldi és a külföldi vendégek száma egyaránt növekedett. A legnépszerűbb úti cél továbbra is Belgrád, utána következik Zlatibor, Vrnjacska banya pedig a gyógyfürdők közül emelkedik ki. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson, a Szent István napi rendezvénysorozat egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott koncertet a palicsi tó mellett. A vajdasági származású Kossuth-díjas énekesnő fellépésére több ezren gyűltek össze a tóparton. Rúzsa Magdi koncertprogramjában a régebbi, jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. Duzsi Jánce napját ünnepelték szombaton a Bunyevácok Szabadkán. Az ünnepség szentmisével kezdődött, ezután az ünnepi menet a Blaskó Rájics emlékszoborhoz vonult, ahol koszorút helyeztek el. Ezt követően a város főterére vonult a díszes ruhába öltözött sereg, a menetet Ognjen Gavrics, aratólegény és Katerina Lulics, aratólány vezette. Ők vitték az új búzából készült kenyeret, amit Szuzanna Kujundzsics Osztoicsnak, a Bunyevác Nemzeti Tanács elnökének és Sridjan Samardzsicsnak, Szabadka polgármester segédjének adtak át. Az esemény Bunyevác kólóval zárult.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 33 fok van, holnap is 34-35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, hétfőn időnként megnövekedhet a felhőzet, elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.
2: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
1: Reklám.
3: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül. A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

0: programajánló.
1: A Szabadkai Munkás Jézus plébánia és a keresztény értelmiségi kör szeretettel meghívja Önt 2026. október 9-én és 10-én megrendezésre kerülő Váci zarándoklatra. A program része a Fóti Szeplőtelen Fogantatás templom meglátogatása. Kisvonatos városnézés Vácon, másnap részvétel a Zarándoklata Hazáért rendezvényen és az ünnepi szentmisén a Váci Székesegyházban. Jelentkezési határidő augusztus 31. Bővebb információ a keresztény értelmiségi kör irodájában, a 024 552 539-es telefonszámon, vagy a kek@kek.org.rs e-mail címen. Szeretettel várunk minden zarándokot. 024 552 539.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A mezőgazdaságban az idő, pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárká gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
5: Hallgass napjaink slágereit
6: és légy tájékozott.
5: Ez a Pannon Rádió.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
1: Média támogató a Pannon RTV.
2: 91.5 A jó választás.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A lengyel kormány külön repülőgépet küld Magyarországra orvosi személyzettel és a lengyel külügyminisztérium képviselőivel az elmúlt éjszaka történt súlyos buszbaleset után. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kijelentette, hogy a sérültek a szükséges egészségügyi és konzuli segítséget is megkapják. A baleset éjszaka történt Magyarországon, amikor egy 59 utasszállító autóbusz felborult. A szerencsétlenségben 12 ember életét vesztette, 47-en pedig megsérültek. A sérültek közül egy ember kritikus állapotban van. 3 nyugat-nílusi lázas esetet regisztráltak ezen a héten Vajdaságban. A vírus szúnyogok terjesztik, így a fertőzött személyek nem jelentenek veszélyt a környezetükre, erősítette meg Snezsen a média.

0: látja a Vajdasági Közegészségügyi Intézet járványügyi szakorvosa. A megelőzésről szólva elmondta, a legfontosabb a szúnyogcsípések elkerülése, különösen az idősek és a krónikus betegek esetében. Lehetőség szerint kerüljük a szabadtéri tartózkodást azokon a helyeken, ahol sok a szúnyog, emellett napnyugta és napkelte környékén szintén érdemes kerülni a hosszabb kinti tartózkodást. 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére a szerb kormány, jelentette be Adriana Mesarović gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt visszanemtérítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok például a mikro- és kisvállalkozásokat, a vállalkozókat, valamint a szövetkezeteknek szólnak. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A pályázati kiírások holnap jelennek meg, és szeptember 8-áig nyitottak. Közhang néven új társadalmi párbeszédet segítő platformot indít a jövő héten a magyar kormány. Az oldalon bárki véleményt mondhat majd országos és helyi ügyekről, valamint a kormány döntéseiről. A platformon az érdeklődők elmondhatják véleményüket, megismerhetik mások álláspontját, valamint az egyes kérdésekhez kapcsolódó érveket és információkat is. Azt is nyomon lehet majd követni, hogy a beérkező javaslatok és vélemények miként jelennek meg a döntéshoz, illetve vezetnek-e konkrét változtatásokhoz. Nagy boldogasszony napját ünnepelték a Könnyező Szűzanya egyházmegyei kegyhelyen a Szabadkai Szentkúton szombaton. Az ünnepi program rózsafüzér imádsággal kezdődött. Az imádságban a hívek a Szűzanya közbenjárására bízták személyes szándékaikat, családjaikat, a betegeket, a magányosokat és mindazokat, akiknek szükségük van az imádságra. A nagy boldogasszony napi közös ünneplés középpontja a Szent Mise volt. A hívek itt együtt adtak hálát a kapott kegyelmekért, és a Szűzanya elé vitték mindazt, amit a szívükben hordoznak, és anyai közbenjárását kérték családjaikért, plébániai közösségeikért és az egész egyházmegyéért.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 34 fok van, holnap is igen meleg lesz, 34-35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, azonban időként megnövekedhet a felhőzet és elszórtan zivatarok is kialakulhatnak.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: programajánló.
1: 25. új kenyér ünnepel Zentagunarason augusztus 21-én és 22-én. Pénteken játék határok nélkül vetélkedő, ahol vidám, vizes ügyességi játékok várják a fiatalokat, szombaton pedig sportprogramok, főzőverseny, kézimunkakiállítás és gyermekprogramok az egész családot. Este művelődési műsor, 20 óra 30 perctől Happy Gang koncert, majd DJ Muki gondoskodik a hangulatról. Találkozzunk Zentagunarason, ünnepeljük együtt az új kenyeret, hagyományainkat és közösségünket.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
4: Súlyos buszbaleset történt Magyarországon éjszaka, 12-en életüket vesztették. Augusztus eleje óta 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel Szerbiában. Jól halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál. Gazdaságfejlesztési pályázatok jelennek meg holnap Szerbiában. Több ezren voltak kíváncsiak Rúzsa Magdi szombatesti palicsi koncertjére. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Legalább 12-en vesztették életüket abban a buszbalesetben, amely Magyarországon az M3-as autópályán szombatról vasárnapra virradó éjszaka történt. A sérültek száma 47. A gyanú szerint a buszsofőr elaludt. Balogh Sára a mikrofonnál.
5: Egy lengyel rendszámú autóbusz vasárnap éjszaka egy óra körül borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán a mezőkeresztesi lehajtó után. A balesetben legalább 12-en életüket vesztették, egy személy életveszélyes, 9 súlyos, 37 pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A sofőrt őrizetbe vették. A buszon egyébként medjugorjai zarándoklatról hazatérő lengyelek utaztak. Összesen 59-en tartózkodtak a járműben, 57 utas és 2 sofőr. A mentés különösen nehéz volt, mert több utas a felborult busz alá szorult, illetve mások a jármű belsejében rekedtek. A tűzoltók az ablakokon keresztül kezdték.

0: Tették meg az utasok kimentését, később daruval állították talpra a roncsot. A lengyel kormány külön repülőgépet küld Magyarországra orvosi személyzettel és a lengyel külügyminisztérium képviselőivel az elmúlt éjszaka történt súlyos buszbaleset után. Donald Tusk, lengyel miniszterelnök bejelentette, hogy a sérültek a szükséges egészségügyi és konzuli segítséget is megkapják. A lengyel külügyminisztérium és a budapesti lengyel nagykövetség kapcsolatot tart a magyar hatóságokkal, és segélyvonalat is működtetnek a hozzátartozók számára. A lengyel ügyészség is vizsgálatot indított az ügyben.
1: Európa számos országában továbbra is nagy kiterjedésű erdő- és bozót tüzekkel küzdenek. Szerbiától Montenegrón és Bosznia-Hercegovinán át, Franciaországig, Belgiumig és Spanyolországig több ezer tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. A rendkívül száraz növényzet, a tartós csapadékhiány, a magas hőmérséklet és az erős szél miatt sok helyen továbbra is nagy a tűzveszély. A már megfékezett tüzek helyszínein is folyamatosan figyelik az esetleges újragyulladások. Markovics Anna Mária és Balázs Andrea összeállítása.
2: Szerbiában az egyik legsúlyosabb tűz a Deliblati homok pusztán pusztított. A szerb kormány szombat esti jelentése szerint a tűz 3000 hektárt is érinthetett. Kevevár a község területén rendkívüli helyzet van érvényben, a Dubovac környéki tüzet ellenőrzés alá vonták. Ivica Dačić, Szerbia belügyminisztere. Olyan a terep, hogy lehetetlen tűzoltó autókkal bemenni, hogy azzal oltsanak. A homok miatt ez lehetetlen. Egyébként a Deliblati homokpuszta, ezt lehet, hogy sokan nem tudják, európai Szahara volt, és az utóbbi több mint száz évben erdősítették be. Azonban itt állandóan tüzek ütnek ki, és a terep is megközelíthetetlen. A szél, ahogy az feltételezhető a pusztán, főleg itt, állandóan fúj és gyakran változtatja az irányát. Tehát itt mindenki hősiesen harcol, az emberek napok óta küzdenek. Ivica Dačić szerb belügyminiszter szerint augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel az országban, és felmerült a gyanú, hogy egyes tüzeket szándékosan okoztak. Montenegróban Ulcin és Hercegnovi térségében folytatódik a küzdelem a lángokkal. Ulcinnál olajfaligetek és mandarinültetvények is leégtek, a tűz pedig több helyen épületeket veszélyeztetett. Bosznia-Hercegovinában Novogorezde térségében Kopács és Donyaszopotnice környékén vannak aktív tűzfészkek. A Crvány hegységben helikopterrel is oltották a tüzet, hogy megakadályozzák a lángok közeledését a hegy lábánál fekvő településekhez. Horvátországban az Omis és Lokvarogoznica térségében pusztító tüzet már nagy részt ellenőrzés alá vonták. A lángok mintegy 1000 hektárnyi területet érintettek. Egy ember életét vesztette, több tucatnyian megsérültek, és több mint 1000 embert kellett kitelepíteni. De Nyugat-Európában sem nyugodtabb a helyzet, ott is tüzek pusztítanak. Franciaország délnyugati részén továbbra is aktív a pusztító erdőtűz. Mintegy 1600 hektár égett le, és csaknem 650 embert telepítettek ki elővigyázatosságból. Belgiumban történelmi méretű tűzzel küzdenek a magas fennsík természetvédelmi területén. Szombat estére már több mint 2700 hektár égett le. Több település lakóit kitelepítették, egy gyerektábort pedig szintén kiürítettek. Belgium külföldi és Európai Uniós segítséget is kért. A szomszédos Németországban ugyanakkor javult a helyzet. Észak-Rajna-Vesztfáliában korábban mintegy 2000 embernek kellett elhagyni otthonát. A tűz terjedését végül sikerült megállítani, de az oltást különösen veszélyessé tette, hogy az erdőben második világháborús robbanó szerkezetek maradhattak. Spanyolországban Aragónia autonóm közösségben már mintegy 16600 hektár égett le, több mint 1000 embert pedig 19 településről kellett kitelepíteni. A tűz a történelmi San Juan de la Peña kolostor együttest is fenyegette. A hatóságok korábban középkori aragóniai uralkodók földi maradványait és más történelmi értékeket is biztonságba helyeztek. A tűz feltételezett okozóját őrizetbe vették. Görögországban 24 óra alatt több mint 50 erdő és mezőgazdasági tűz keletkezett. Szkíros szigetén az erős szél nehezíti az oltási munkálatokat. Az idei európai tűzszezon súlyosságához a hónapok óta tartó szárazság és az egymást követő hőhullámok is hozzájárulnak. A rendkívül kiszáradt talaj és növényzet miatt egy-egy tűz rendkívül gyorsan több száz vagy akár több ezer hektárra kiterjedhet.
1: Ütemezetten halad a Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb építése Paksnál, közölte Magyar Péter. A magyar miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csak szombaton 5000 tonna kő érkezett a helyszínre. A kormányfő elmondta, megkezdődött a két egyenként 80 méter hosszú bárka irányított süllyesztése is. A beavatkozás hatására a szivattyú telepnél már 1 cm-rel emelkedett a vízszint, miközben a Duna főágában továbbra is apad a folyó. 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére a szerb kormány, jelentette be Adriana Messarovic gazdasági miniszter. A csomagból 860 millió dinárt vissza nem térítendő támogatásokra, 760 milliót a fejlesztési alap hiteleire, 2 milliárd dinárt pedig a kereskedelmi bankok támogatott hiteleire fordítanak. A programok például a mikro- és kisvállalkozásoknak, a vállalkozóknak, valamint a szövetkezeteknek szólnak. Külön támogatási lehetőségeket biztosítanak a fiatal és női vállalkozóknak, valamint Szerbia kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésére. A pályázati kiírások holnap jelennek meg, és szeptember 8-áig nyitottak. Rekordévre számít az idegenforgalomban a szerb turisztikai és ifjúsági miniszter. Hüseyin Mémics közölte, hogy a turisták száma az év első felében 6,6%-kal nőtt. Az év első 6 hónapjában több mint 2,1 millió turista érkezett az országba, akik csaknem 6 millió vendég éjszakát töltöttek el. A belföldi és a külföldi vendégek száma egyaránt növekedett. A külföldi turisták közül a legtöbben Oroszországból, Törökországból, Bosznia-Hercegovinából, Észak-Macedóniából és Montenegróból érkeznek, a távolabbi országok közül pedig Kína számít jelentős küldőpiacnak. Németország és Bulgária szintén fontos forrásország. A legnépszerűbb úti cél egyébként továbbra is Belgrád, utána következik Zlatibor, Vrnyecska-banya pedig a gyógyfürdők közül emelkedik ki. 2686 projekt valósult meg Szabadka város területén, mintegy 72 millió euró támogatással a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programjának keretében, írt a közösségi oldalán Juhász Bálint. A tartományi képviselőház elnöke bejegyzésében azt írta, a városközponttól Palicson át Hajdújárásig és Csantavérig ugyanaz vezérelt bennünket, meghallgatni az embereket, képviselni az érdekeiket és eredményeket elérni. Egy közel 1,9 millió euró értékű vállalati fejlesztés 30 helyi gazdának biztosít stabil piacot. Szabadkán pedig mintegy 150 millió dinár jutott útfejlesztésre, a csatornahálózat bővítésével összehangoltan. Közben befejeződött a palicsi emlékkút teljes körű restaurálása, amit hivatalosan át is adtak. Minden projekt mögött emberek, családok, munka és helyben tervezett jövő áll, írta a politikus. Ezt jelenti az erős érdekképviselet és a partnerség. Jelen lenni, meghallgatni, képviselni és kézzelfogható eredményeket elérni, zárta sorait Juhász Bálint. Ünnepi hangulatban telt a szombat este Palicson. A VMS Szent István napi rendezvény sorozatának egyik leginkább várt programjaként Rúzsa Magdi adott nagy koncertet a palicsi tó mellett. Vajdaság egész területéről érkeztek látogatók. Balázs Andrea beszámolója.
2: A Szent István napi rendezvénysorozat egyik legnagyobb attrakciója Rúzsa Magdi koncertje volt. A vajdasági származású Kossuth Díjas énekesnő fellépésére már órákkal a kezdés előtt egész Vajdaságból folyamatosan érkeztek a rajongók, a koncert kezdetére pedig több ezren gyűltek össze a tóparton. Gellér Magdolna Doroszlóról. Volt már Rúzsa Magdi koncert?
3: Nem voltam még koncerten, nagyon szeretem, és jók a számai, de direkt koncerten még nem voltam.
2: Akkor ez az első élmény.
3: Igen, igen.
2: Zentáról is érkeztek rajongók. A fiatalok azt mondják, még egész kicsik voltak, amikor Rúzsa Magdi énekesi pályája elindult, és most alig várják a vele való találkozást. Tesit Mária Zenta.
4: Sosem gondolkoztam azon, hogy Rúzsa Magdit úgy kövessem, és mégis mindig így megtalált, és emiatt olyan ikonikus, és azért sem volt kérdés, hogy jövünk-e, amikor meghallottuk, hogy van, mert hát Rúzsa Magdi koncert, hát ez az egész gyerekkorunknak az alapja volt.
2: Ausztriából is néhányan kifejezetten a koncert kedvéért tértek haza. Krekus János és Edith Ausztriából. Koncert után mennek haza?
5: Holnap reggel megyünk haza.
6: Igen, de ezért megérte jönni.
2: Rúzsa Magdi olyan koncertprogrammal érkezett, amelyben a régebbi jól ismert közönségkedvencek és az újabb dalok egyaránt helyet kaptak. A Palicsi tóparton pedig több ezer ember énekelte együtt a vajdasági származású énekesnővel a legnagyobb slágereket.
1: A pontos idő 4 óra 12 perc.
7: Időjárás.
1: Hétfőn is 35 fokos csúcshőmérsékletre számíthatunk, holnap már időnként megnövekedhet a felhőzet, zivatarok is kialakulhatnak.
8: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Reklám.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.

0: to you.
1: Reklám.
2: Önnek is van takargatnivalója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.

Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
1: Égség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A mezőgazdaságban az idő pénz, a megbízható gép pedig a siker titka. Ezért a Pekibelt az önbiztos partnere a földeken. Kombájn és traktor alkatrészek raktárról azonnali elérhetőséggel. Alkatrészek Class, John Deere, New Holland és más vezetőmárkák gépeihez. Pekibelt, hogy a munka egy pillanatra se álljon meg. Pekibelt.rs.
4: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergiát. Előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kára György út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Reklám. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alen gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és bulizz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
1: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: programajánló.
1: Két nap, számtalan lehetőség. Egy hely, ahol a vállalkozásod szintet lép. Szeptember 24-én és 25-én negyedszer érkezik a Palicsi Vigadóba a Connect & Grow, Vajdaság legnagyobb magyar nyelvű üzleti konferenciája. A középpontban az AI és az ember együttműködése. Hogyan teheti a technológia vállalkozásodat erősebbé és versenyképesebbé? 9 előadó, 10 előadás, több mint 300 résztvevő, networking és értékes nyeremények. Ne maradj le! A jegyek fogynak! Részletek és jegyvásárlás connectandgrow.rs.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk! Nordend, Szabadka! 024-561-112 www.nordent.rs.
0: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Megérkeztek az új szabályok. Elektromos kerékpárt vagy rollert vezet? A szabadkai Zdravomednél minden szükséges ügyet egy helyen elintézhet. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély tanfolyam 5900 dinárért, jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat pedig 2500 dinárért. Időpontfoglalása 024 455 51 55-ös vagy a 066 645 51 55-ös számon lehet. Zdravomed. Új szabályok, biztos megoldás.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: You say you got a girl.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House 024 60 1887.

0: Popcorn és most!
1: Hey now, you're an all-star!
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. Élő koncertet ad a Delta zenekar, a fergeteges hangulatról pedig az Animal Cannibals, Dr. Béres és DJ Alan gondoskodik. Idézd fel velünk a legnagyobb retro slágereket és buliz egy hatalmasat. Vajdasági Retro Fesztivál augusztus 22-én szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
5: Bomax.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Súlyosabb tünetek is jelentkezhetnek, ilyenek például az erős fejfájás, a hányás, az álmosság, a megváltozott tudatállapot, a bénulás vagy az epilepsziás roham. Augusztus 5-e óta mintegy 1400 szabadtéri tűzesetet jegyeztek fel Szerbiában, mintegy 3000 hektárt érintett az erdőtűz a Deliblati homokpusztán. Kevevára község területén rendkívüli helyzet van érvényben. A belügyminiszter szerint felmerült a gyanú, hogy egyes tüzeket szándékosan okozhattak. Súlyos buszbaleset történt hajnalban Magyarországon, legalább 12-en vesztették életüket. Egy lengyel rendszámú autóbusz borult fel az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A turistabuszon 57 utas és két sofőr ült, bosznia-hercegovinai zarándoklatról tartottak hazafelé. A magyar rendőrség közlése szerint a buszsofőr valószínűleg elaludt, ezért hajtott az árokba és borult fel. A szerb kormány 3,6 milliárd dinár értékben 10 új támogatási programot készített elő a gazdaság fejlesztésére, jelentette be Adriana Messarovic miniszterelnök helyettes gazdasági miniszter. A programok elsősorban a mikro- és kisvállalkozásokat, a vállalkozókat, a szövetkezeteket és az egyesületeket célozzák. A nyilvános felhívások augusztus 17-től szeptember 8-áig elérhetők.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Panna

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Panna

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.